0: Szegnapt meg már majd áhúzaim, hogy iskád egy kóaptád iskád, bégis bújde oda CBC Montreal, e meg aptád iskád nestész bújt oda CBC Gyuaden. Már genden dott szét magán, te bíte bújhőjek cbc.ca. Tinti ano. cbc.ca/mamuidau, hogy de csak bújhőjek.
1: Egy csiket okon, tanda sem gondolj, hogy gem?
0: Aha, CBC gem.
1: .ca. Nei tinge meten na min shay back up a jabit sin.
0: Gan meten gadi din he wit gadi. Miu gna im suyen. Gan meten na min gam shash he wit up sim to gadna sta hai. Jimu sta de nasgo.
1: Ne shiga tu is fiash ne don habit si soj. Ne shay. Hát én is tebbet szívesen, hogy donnak el, hogy te zsgálom is tihonzsi.
0: Na, azt mondja, kis mi a bit szívek.
1: Akkor nem is így, hogy szkomnod, Szelina?
0: Egre, vagyok.
1: Akkor meg, ha úgy tudom, hogy a gondszokon, hát zsánok sem már múj, de...